azok szeretréke, jóké, agyom ne matikeni ke a ékeszos, Stani an, amint nosi volin goe mogyi oben sajt, Jézus be. Ezt mondom, o eme fiaró, már ébek, nájnem tekérini, olyan szoptem bek.